0: Atenga chia mani ni asuzeo yenka.
1: Atenga chia mani. Ogu uliobu ya soze yenka.
0: Beine tiba ave idego.
1: Beine tiba ave idego. O. Ya jile kwa kukuni. Ujibu ya utumona koko yo ugula mokungo vile kukuni kumina anda yao. Wakubo ya. No vile kukuni kakua kakua kakua kakua kakua kakua kakua kakua kakua kakua kakua kakua kakua kakua kakua kakua kakua kakua kakua kakua kakua kakua kakua kakua kakua kakua kakua kakua kakua kakua kakua kakua kakua kakua kakua kakua kakua kakua kakua kakua kakua kakua kakua kakua kakua kakua kakua kakua kakua kakua kakua kakua kakua kakua kakua kakua kakua kakua kakua kakua kakua kakua kakua kakua kakua kakua kakua kakua kakua kakua kakua kakua kakua kakua kakua kakua kakua kakua kakua kakua kakua kakua kakua kakua kakua kakua kakua kakua kakua kakua kakua kakua kakua kakua kakua kakua kakua kakua kakua kakua kakua kakua kakua kakua kakua kakua kakua kakua kakua kakua kakua kakua kakua kakua kakua kakua kakua